A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: 95.4 Base FM.
1: Amigos!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Base FM 96.4 Base FM.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.

Hey!

bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Módosul a pedagógusi teljesítményértékelés. Részletezik a vonatkésési adatokat. Gond van az USB töltőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynök aktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőt. Mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Né program, Ne bánts világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért

0: FM.
1: Mások az anyukat, de mi lakunk?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Automatikusan jár az iskola kezdési támogatás. Változás a közmédiában. Lehet módosítani a szakok sorrendjén. A mikrofonnál Gál Ildikó. Automatikusan jár minden érintett gyerek után a fejenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermek védelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén csaknem 400 000 gyerek kaphatja meg a segítséget. Fontos változtatási lehetőség a diákoknak. Holnapig még lehet módosítani a választott felsőoktatási szakok sorrendjén az e-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van mód, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. Elfoglalta irodáit az új, átmeneti vezetés a közmédiában. Megérkezett kollégáival az MTV székházba Horváth András ideiglenes vezérigazgató. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Nyerekbe pattannak, további 5000-en tesztelhetik az új MOL-bubit. A nagy érdeklődésre tekintettel a Budapesti Közlekedési Központ kiszélesítette a kerékpárok kipróbálóinak számát. A cég több lépcsőben fokozatosan vezeti be a bicók új generációját. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyog gyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók

0: szerintünk jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 év Vész FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szenzációs szerda reggelt. A mikrofonnál RP. Kezdjük a mai napot és a következő 4 órát egy hazai veteránnal, ő nem más, mint MC Gőz, érkezik a Te. Mindenkinek szuper szerda reggelt és kellemes napot, indulunk!

A srácok összeraktak egy nagyon komoly kis poszti tracket, azóta is népszerű az Egyesült Államokban. YG, Lil Wayne, Rich Homikwan, Meek Mill, Nicki Minaj ötöse következik, és a My Nigga Remix itt a Bass-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Módosul a pedagógusi teljesítményértékelés. Részletezik a vonatkésési adatokat. Gond van az USB töltőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőt. Mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csaknem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Hidegfront frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Egy kicsit romantikázni fogunk, méghozzá egy jó hangú hölgyel, ő nem más, mint Nagy Bogi, kiegészülve BSV-vel, és ennek közös szuperdaluk, Always Be Mine. Szerda reggel, a 96 Ibiza FM-en.

0: Vészközlekedés.
1: Kellemes szerda reggelt minden vészesnek és balesetmentes haladást kívánok egész napra. Árpi vagyok, már is mondom hozzá a részleteket. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Turzó utcában. Ez egy jó ideig még így marad, úgyhogy ezt a szakaszt mindenféleképpen érdemes kihagynotok. Rakétaként száguldunk tovább, érkezik nálunk Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid, Playboi Carti nagy sikerű négyese, és egy jó dal, Carnival, itt a 96 Bészafonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Oyeke, dama, oyeke, cello, oyeke, oyeke.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Tamás Bastian nagyot rúgott a saját karrierén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B Hip Hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tammy Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Automatikusan jár az iskola kezdési támogatás. Változás a közmédiában. Lehet módosítani a szakok sorrendjén. A mikrofonnál Gál Ildikó. Automatikusan jár minden érintett gyerek után a fejenként 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén csaknem 400.000 gyerek kaphatja meg a segítséget. Fontos változtatási lehetőség a diákoknak. Holnapig még lehet módosítani a választott felső oktatási szakok sorrendjén az e-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van mód, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. Elfoglalta irodáit az új, átmeneti vezetés a közmédiában. Megérkezett kollégáival az MTV székházba Horváth András ideiglenes vezérigazgató. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Nyerekbe pattannak, további 5000-en tesztelhetik az új MOL-bubit. A nagy érdeklődésre tekintettel a Budapesti Közlekedési Központ kiszélesítette a kerékpárok kipróbálóinak számát. A cég több lépcsőben fokozatosan vezeti be a bicók új generációját. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik.
1: Felhős napos időnk van, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek, 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Egy nagyon jó digitális vizuál készült a következő dalhoz, és hát rengeteg áthallást is fel lehet benne fedezni. Hogyha megnézitek a klipet és összeteszitek, akkor minden értelmet nyer. Majdnem 17 milliós elérésű a tavaly megjelent dal. Egyébként az előadónak most már jóval 400 000 fölötti feliratkozó száma van a YouTube-on. Érkezik nálunk Dash és a Winnie Pooh. Itt a 96 Nébésze.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper szerda reggelt, Árpi vagyok, már is mondom az infókat, hogyha éppen dugóban vagytok, akkor csak megfontoltan, és persze ingattal mindig az utakon. Útszűkületre kell készülnötök továbbra is a 19. kerületben, Kispesten, a Bethlen Gábor utcában. Ez az info mindenképpen jól jöhet, hogyha arra van dolgotok. Jön Kendrick Lamar, AZ Chiki duója, és érkezik tőlük a Peekaboo, itt a 96-en Bészefonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 90.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Élénkült a használt autópiac. Átmenetileg elsötétült az M1. Pusztulnak a Tiszató kagylói. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sokan vettek használt autót itthon, élénkült a piac a múlt hónapban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, ez derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulás jelent meg a kínálatban. Az átlagárak 10%-kal emelkedtek, évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenetet olvashattak rajta a nézők, azóta filmeket sugároznak. A Kossuth Rádión pedig a Bartók műsora hallható. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1956-os megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ekkor nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata, és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolság benemtartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban. A nem őshonos amuri kagyló elhalását tapasztalják az Abátszalóki medencében. Ez egy visszatérő jelenség a kánikulában, jelezte a vízügy. A vízi atka átfúrja a kagyló héjat, így jut be a fertőzés a kagyló testbe. Az egyedek erre nem immunisak, mint a hazai fajok. Hideg front frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futózáporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerda reggelt és mindenkinek nagyon kellemes napot. Száguldunk tovább, érkezik egy gyönyörű hölgy, az édesapja koreai, az édesanyja pedig jamaikai gyökerekkel bír. Ebből fakadóan nagyon exkluzív és nagyon egzotikus a kinézete, na és a hangzása sem utolsó. Shen Xia.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes reggelt és óvatos haladást egész napra. Árpi vagyok, már is szolgáltatom a részleteket hozzá. Még mindig tart a lezárás a 8. kerületben, a Szemkirály utcában, úgyhogy egyelőre ezt a szakaszt érdemes jó messzire elkerülni. Csorgunk tovább, a zenék folyamában érkezik egy kiváló kombináció, SM Curtis közöse, feldobott érme. Itt a kedvenc rádiótokban szerdán is, a 96-i Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Jack Harlow a cukiság faktort kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Lovin' on Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a csártokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Lovin' on Me, itt a 96.4 Biz FM. Whips and chains and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me, baby. Műsorajánló.

0: két órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Autódarú, Kósvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
7: Változik a tanári teljesítményértékelés, megismerhetők a részletes vonatkésési adatok, hibás több USB-töltő, a mikrofonnál Gál Ildikó. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőt. Mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
8: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
7: Baj van az USB-töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csaknem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a

Mindenkinek szuper szedd a reggelt és dinamikus napot, aki a szabadságát tölti, annak kellemes pihenést, aki húzza az igát hozzám hasonlóan, annak pedig kitartást. Száguldunk tovább, érkezik egy érzelmes hazai dal, Follow the Flow. Anyám mondta, a tanulságra pedig odafigyelni.

0: Kat. 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Menjünk tovább most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel. Abszolút kis fiatalkán kezdte el. Egyébként a Chanel-rel nagyon-nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást, ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videóklipet, de a hangzás is király lett.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: 400 ezer gyereknek lesz könnyebb a suli kezdés. Változás a közmédiában. Fontos határidő a felvételinél. A mikrofonnál Gál Ildikó. Automatikusan jár minden érintett gyerek után a fejenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén csak nem 400 ezer gyerek kaphatja meg a segítséget. Fontos változtatási lehetőség a diákoknak. Holnapig még lehet módosítani a választott felsőoktatási szakok sorrendjén az e-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van mód, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. Elfoglalta irodáit az új, átmeneti vezetés a közmédiában. Megérkezett kollégáival az MTV székházba Horváth András ideiglenes vezérigazgató. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Nyeregbe pattannak, további 5000-en tesztelhetik az új MOL Bubit. A nagy érdeklődésre tekintettel a Budapesti Közlekedési Központ kiszélesítette a kerékpárok kipróbálóinak számát. A cég több lépcsőben fokozatosan vezeti be a bicók új generációját. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik.
1: Hidegfront frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

aki elmondja saját búját és baját, én a csajozással kapcsolatosan mindenképp, illetőleg hát egy valakiről szól. Ja, Manuel, Nidio Puha, itt a 96.4 BSFM-en.

0: Vízközlekedés.
1: Szuper szerda reggelt mindenkinek, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, érkeztem hozzá a részletekkel. Sávlezárásra kell készülnötök mind a két irányban, a 9. kerületben a Gubacsi úton, amely közelesik a Kvassa Jenő úthoz. Erről az inforól hasznos, hogyha tudtok. Érkezik nálunk magyar vonalról BSV és egy jó nyári dal, amely a Balaton partján forgott részben, illetőleg koncertfelvételek vannak bevágva. Dübörög a Hello, itt a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Molié, Silent Eddie, Skilly Bank, Shenseea közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Felpörgött a használt autópiac. Ideiglenesen elsötétült az M1. Baj van a Tiszató kagylóival. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sokan vettek használt autót itthon, élénkült a piac a múlt hónapban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, ez derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulás jelent meg a kínálatban. Az átlagárak 10%-kal emelkedtek, évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenetet olvashattak rajta a nézők, azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádión pedig a Bartók műsora hallható. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1956-os megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ekkor nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőr alezredes.
6: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
5: Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban. A nem őshonos amuri kagyló elhalását tapasztalják az Abátszalóki medencében. Ez egy visszatérő jelenség a kánikulában, jelezte a vízügy. A vízi atka átfúrja a kagylóhéjat, így jut be a fertőzés a kagyló testbe. Az egyedek erre nem immunisak, mint a hazai fajok. Felhős napos időnk van, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható. Északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás. 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP, Dash, Young Fly, Azalea 3-asa jön, és a Back Back.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Bratyó megrúgta a Noah Simpson 2020-ban, mikor debütált a dal, szinte a legtöbb olyan csárton, ami számít, első helyen nyitott. Az Egyesült Államokban 5-szörös platinát ért el, Kanadában 8-szörös platinát, a franciáknál gyémántot, és például Ausztriában is platinát. Érkezik Da Baby és Roddy Ricch nagy sikerű közöse, amely rengeteg jelöléssel bír, ami csak jelölés maradt, ettől függetlenül bombaként robbant. Jön a Rockstar, itt a 96-i Bass FM-en. I pull up, step in the kitchen.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zeneblázd meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: hip-hop. 96.4 Run.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM. So fair. Yeah. So fair.

Kicsivel több mint két hónap alatt majdnem 3 milliós elérés, ez mutatja, hogy azért eléggé népszerű lett a dal, és jól is szól. BSV Nagybogi, és uraim, hogyha vizuálisan szép lányokra vágytok, akkor kukkantsatok be a klipbe, ez szólít a Bass FM-en.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper szerdát. Megyünk tovább egy 2000. november 13-án született ifjú előadóval. San Franciscóban, Kaliforniában látta meg a napvilágot. Olyan érdekes egyébként a hangzásvilága, mind a külleme, és olyan dalokat jegyez, mint például a Prada, amelyet Lil Tecával közösen hozott létre. Alapvetően nem az egyik csúcsdala, viszont a hangzás mindenképpen jó, és abszolút egy szerethető alkotás, úgyhogy ha meghalljátok, szerintem mindenkinek tetszeni fog. Én már a srácokkal búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit nagy szeretettel, nektek még kitartás, szép napot, a mikrofonnál Árpi volt, pacsi pusz jölelés, szeretet az ételbe. Sziasztok!

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik egy olyan dal, amely tulajdonképpen átfogó mélységet ad a mai társadalomról és a különböző korosztályokról, illetőleg amellett, hogy az embereknek sokszor van pénze, sokszor céltalan és üres az életük. Ez különböző aspektusokba és fénytörésekbe állította a következő dal. Érkezik BSV Bionex közöse, pörög nálunk a Lidokain, itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Más lesz a tanári teljesítményértékelés. Mindent megtudhatunk a vonatkésésekről. Problémások az USB-töltők. A mikrofonnál Gál Ildikó. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőt. Elők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-knek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB-töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Felhős napos időnk van, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható. Északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás. 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: mint a nyugat. Jól van rossz, és rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a whisky csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

96.4 Bass FM, Reactive-el per FB, egy nagyon sokáig tervezett, és aztán elég örökérvényűen létrejött együttműködés a Weekend Playboy Kft. És Madonna tollából.

96.1 Bassz FM, Rap-Hip-Hop R&B, érkezik Young Fly, és az a Dash, aki amúgy nem is akart rapper lenni, hanem csak dalszövegíróként mozgulódott a háttérben. Aztán véletlenül ő lett az egyik legnagyobb karakter a magyar rapben. És hogyha azt hittétek, hogy az SUV Flex, hát a srácoknál az önbizalom biztos, hogy lassabban fogy el, mint a Ben.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B érkezik a pole pozíció Forma 1-es nyelven, de csak úgy azt is mondhatnám, hogy helyzetbe hoz benneteket Brunei Spagdala, ez a vak meleg.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Már épp, hogy megsajnáltam a BSV-ket a kettőnős produkció után, de azért idáig nem jutunk. A következő órára viszont rengeteg jó magyar előadó érkezik, például Dash és a Winnie Pooh.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Emlékszem, hogy kislánykoromban készítettem egy nagy dobozt, hogy majd abba gyűjtöm a szerelmes leveleket. Hát nem jött bele túl sok. Itt van Manué, ez a

96.1 Bass FM, Rappi Pepe R&B, Lil Frak elejtett sorát, hogy előbb veszem fel a diákhitelt, mint a telefonom. Később annyiszor idézték tőle, hogy már szinte ez lett a védjegye. Reméljük, hogy azóta rendezett mindent. Szerintem ment neki a

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A Blink, a Komám, a Címbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Az New School.
2: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ezt a dalt majdnem kidobták, mert DJ Snake úgy gondolta, hogy túlságosan biztonsági játék. Aztán mégis megjelent, és több milliárd lejátszásnál jár a Taki Taki.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Hát egy Bisza FM, Rap Hip Hop R&B, Farag Ujjanka vagyok, és vannak még körök a következő órákra is, úgyhogy remélem, hogy jöttök, a hangerőt tegyétek egy jó magas helyre. Érkezik Pifu, Marics Peti és a Svinder a Bészre.
1: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Svinder.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rappi Pepe R&B, érkezik a Sugar Hill Gang dala 1979-ből. Ez volt az első rap számok egyike, ami bekerült a mainstreambe. Mondhatjuk, hogy igazi őskövület, de biztos a Rapper's Delight.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Keresetek minket bátran, akár online, akár a Viber számunkon 0620-96-499-99, dobjátok át a majnapi üziket, a következő órát pedig velem, én Faragó Janka vagyok, és Sessiával együtt folytatjuk, itt lesz a Boss Up.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Old school. New school.

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Idén több helyen is próbáltam, és lehet úgy, hogy egy gombóc fagyit kettő ízből kapsz. Hát valami ilyesmi a helyzet a kevert nyelvekkel, amit Belánó nagyon szívesen alkalmaz, és szerintem ő nem csak ezen a nyáron. Itt a Bass-en szól a Starboy.
1: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Bilsa FM, Rap Hip Hop R&B. Emlékszem még arra, amikor újra láttunk szájakat, újra közel mertünk menni egymáshoz, mert pont akkor jött ki a Weekend ezzel a dallal, úgyhogy ha bármilyen vírus lenne a jövőben, akkor szerintem ezt nyomnám repeat-it a kedvenc rádiótokban. Szól a Blinding Lights.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
3: Autódarú Kosvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: ass into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B, én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Magyarország első YouTube díjazott trackjével, a belehallókkal folytatjuk, Micah Curtis BLR, a B-szen.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Amikor Snoop Dogg még pici gyerek volt, az édesanyja elkezdte őt Snoopynak hívni, mert nagyon hasonlított a mesebeli karakterre. Az évek során ez a becenév formálódott, így lett Snoop Doggy Dogg, majd Snoop Dogg. Pörögtől le is Dr. Dre-től a The Next Episode.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott is megjelent a vörös szőnyegen az új Christopher Nolan Odüsszea a film premier vetítésén. És most nem csak vendégként volt jelen, ugyanis őnek is van egy szerepe benne. Izgatottan várjuk, ezt a Highest in the Room a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A Chris Cross-szal megyünk tovább, akik egy interjúban elárulták, hogy gyerekként, amikor felfedezték őket egy plázában, azt hitték, hogy az az idegen, aki oda sétál hozzájuk, el akarja őket rabolni. Szerencsére nem így lett. Megszületett a Jump slágerük is. Pörög, itt a Biz-en.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B, én Brita Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben. Ebben az órában olyan zenéket hozok majd, mint például Torajdától a Whistle, Kid Inktől a Dead Wrong, most pedig pörög az akkora Hills Doja Cattől a BSFM.

0: egy svindler.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A következő zenét szeretném apukámnak küldeni, aki formálta a zeneízésemet ilyen menő trekkekkel. Coolio, Gangsta's Paradise, a 96.4.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Cicivel megyünk tovább, aki gyermekként a színészet vonzott. El is indult ebbe az irányba, majd az évek múlásával végül mégis a zene mellett döntött. És milyen jól tette, pörögtől le a rappel jobban, itt a Beats-en.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 BASE FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is BASE FM.hu.
2: It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we do?

0: voltam.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a turma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszukatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy menő kollabbal, ami nem más lesz, mint a Várj meg. Vizsítől és Rézművestől, itt a Biz-en.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Hozok old school, cheap tekerős trekkeket, külföldi és hazai menő dalokat is, mint például a BSV-től a szerelem.

Az Ibiza FM Rap Hip Hop R&B. The Notorious B.I.G.-val megyünk tovább, akit túl fiatalon vesztettünk el. Mindössze 24 évet élt és egy stúdióalbumot droppolt. A történet mesélése, a rímei, a flója mai napig etalonnak és megunhatatlanak számítanak. Pörögtől a Hypnotize a 96 Ibiza FM-en.

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: közlekedés.
1: 96.4 BSFM, Red Keep Hub, R&B. A 22. kerületben lassú a haladás a Hunyadi János úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. A Diazmentától pörög a méreg a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Ne állj meg! A zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Base FM.
1: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, hanem vére mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom nem, soha többé befejeztem.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkban tudjátok megtenni. Ez a Rizz Ramon, No Type dala, a Bass

hallgatni Biz FM Rap Hip Hop R&B. Ebbe az órában még belefér egy zene, ami nem is akármilyen lesz. Ez az Engedj El Buraitól, GVM-től és Mistől, itt a Biz-en.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Már is folytatjuk. Meg fogjuk hallgatni a V.O.V.G.A.T-ot, The Dopant-tól, Snoop Dogg-tól and The Eastside-tól. Előtte pedig érkezik még Eminem-től a Houdini, az óraindító pedig a Backpack lesz, Dash-től, Young Fly-tól és Azariától. Itt a Biz-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies and gentlemen.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Torlódás van a Soroksári úton kifelé a Helsinki út irányába.

0: úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Dess és Young Fly kollabja, az Ómama pörög, itt a Bészen.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.7 BSFM Rap, Hip Hop, R&B, Drake-kel és a Nokia című zenéjével megyünk tovább, ami a droppolása után a Billboard Hot 100-on a második helyig jutott. Érkezik a dal, itt a BSFM.

0: Hip-hop, R&B, 96.4, Bass FM.
1: Amigos!

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, egy duóval, a Lönézzel megyünk tovább. Az I Got 5-on-it tulajdonképpen annyit jelent, amikor egy baráti társaság összeül, és senkinek sincsen elég pénze egy bizonyos dologra, úgyhogy mindenki összedobja, beledob mondjuk egy ötöst. Pörgetem

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Brita Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, Revolution pedig a Schwindlerrel köszön be nem sokára. Pifutól és Marics Petitől, itt a Bészen.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

96.1 BFM Rapipap R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk méghozzá BSV-k és Nagybogi közös kollabjával, az Always Be Mine című dallal, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BFM-en. Na gyerünk!

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Érkezik a folytatásban Dash, K-Kevin és Youngfly ikonikus dala, a Rollin. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, felpörgetjük a hangulatot, nem is kicsit. Érkezik a mi Schwarz Álink, azaz Beton Hofi, tőle is pörög Jön Bagira című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Máté Szabolcsal megyünk tovább, de szerintem mindenki úgy ismeri, mint Sub Bass Monster. Jöjjön ikonikus dala, a Nincs Nő Nincs Írás, itt a Bass FM-en, na gyerünk! Nincs nő!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra együtt, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban a gyönyörű Chancia, után pedig Dash-sel megyünk tovább, és tőle is Winnie Pooh című slágerével itt a BSFM.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, lezárás a 8. kerületben, méghozzá Szentkirályi utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Diázzal, a Well Hello-ból jól ismert Diázzal, illetve a Hősök egyik frontemberével, Mentával. Na, a srácok összeálltak és ledobtak nekünk egy nagyon jó sláger, aminek a címe Méreg. Ez következik most itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Hiába.

96.4 BFM, Rapid Papár, NBA Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-499-99-es számon. Fedzsó és Ashanti What's Love című dala után pedig egy másik párossal megyünk tovább. Érkezik Azaria és Dash, ez pedig első nagy slágerük, aminek a címe a Rét.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96-ig BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Vézsé és részműves Várj meg című slágere után gurulunk is tovább, méghozzá egy igazi mesterhármassal. Jön Metro Boomin, jön The Weeknd, illetve 21 Savage és Creepin című dalokat pörgetem le nektek, aminek több jelentősége is van, többek között egy kapcsolatról szól és egy kapcsolat sérülékenységéről, és hát természetesen háttérben a megcsalással. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Hogy milyen is a csavargó élet, most én ezt nem tudnám nektek megmondani, azonban ennek a megfejtésében segít nekünk K. Kevin és LL Junior Csavargó című dala itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, gurulunk is tovább Lil Durk és J. Cole All My Life című dala után, és ne felejtjétek, hogy tudtok üzenni telefon, SMS, Viber 0620-964-9999-es számon. A folytatásban Manuellel megyünk tovább, tőle is egy nagyon finom és laza kis dallal, ez a Need You, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en.

0: 964 Bisa FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Erika kérésére GVM-mel megyünk tovább. Tőle is pörögjön megcsinálta című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bisa FM-en.
1: Elhibáztad, láttad kicsim újra, elhibáztad.
2: GVM Music Production.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fogva.
1: 96 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash Youngfly és Azaria Bakpak című dala után egy meg nem értett Jennyvel, Doja Cat-tel megyünk tovább, tőle is pörögjön egy korábbi dala, jön az Agora Hills, itt a Bass-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Hogy milyen is egy Schwindler, nos ez ki fog derülni. Pifu és Barics Peti már tolmácsolja is nekünk itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Bosszmandló Shakedress című dala után pedig egy jó kis magyar kollabban megyünk tovább, mondhatni 3D-vel. Mindkét előadó neve D betűvel kezdődik, és vajon véletlen, hogy a közös daluk címe is D betűvel kezdődik? Ez jó kérdés. Egy biztos, jön Jude Law, jön Dash, ez pedig Diva című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Zárunk már a Revolution munkatára, Outkasték ikonikus dala, a Miss Jackson után T-Dani és Szakács Gergő közös kollabjával, az Életem című dalukkal. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a Beats FM-en, sziasztok! Mondtad,

0: színre tett rá a bab. Menekül feltartott kézzel a bab. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.

Base FM 96.4 Base FM

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey

0: Pesten kívül is.
1: bizfm.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: Bézefem. FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni.
2: Ja, ja.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: Link, a Komám, a Címbim. Ja, az nem, az nem, az.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Base
1: FM.
2: Base FM.
1: Rap,
2: Hip-Hop,
1: R&B.
2: Besten kívül is. basefm.hu.